0: a pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A búza aratása végéhez közeledik Szerbiában. A termés mennyisége és minősége kedvező, a gazdák azonban elégedetlenek az alacsony, kilogrammonként 19-20 dináros felvásárlási árral. A Vajdasági Szövetkezeti Szövetség szerint ez jóval a termelési költségek alatt van, ezért állami beavatkozást sürget. A szakértők szerint az eső jelenleg inkább rontja a búza minőségét, míg a kukoricának kedvez, ugyanakkor a hőség a kukoricatermést is veszélyeztetheti. A szerb kormány elfogadta a 2026-27-es tanévre vonatkozó államilag finanszírozott elsőéves felvételi keretszámokat a szerb köztársaság által alapított felsőoktatási intézményekben, közölte az Oktatási Minisztérium. Az állami költségvetésből finanszírozott alapfokú szakirányú, alapképzési és osztatlan egyetemi képzések első évfolyamára összesen 17.493 hallgató nyerhet felvételt. Megkezdődött az új dizájnú szerb útlevelek kiadása. A legszembetűnőbb változás, hogy az útlevél borítója burgundi-vörös színű lett, rajta pedig az állami címer látható, közölte az RTS. Emellett az útlevél mind a 32 oldala eltérő grafikát kapott. Az új útlevéllel, akár csak a régivel, 133 országba lehet vízummentesen utazni. A dokumentum a Henley útlevél indexén a 30. helyen szerepel. Az euró bevezetéséhez szükséges 4 kritérium egyikét sem teljesíti jelenleg a magyar gazdaság. Erre figyelmeztet az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank idei jelentése. Az értékelések alapján a vizsgált uniós tagállamok közül Svédország és Csehország áll a legközelebb a kritériumok teljesítéséhez. Az amerikai válogatott több mint fél órát emberhátrányban futballozva is 2-0-ra legyőzte a bosnyák csapatot, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásért rendezett San Franciscói mérkőzésén. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat csütörtökön, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásáért rendezett mérkőzésen Torontóban. A spanyol válogatott Ausztriát legyőzve bejutott a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjébe. Spanyolország 3-0-ra nyert a csütörtöki mérkőzésen Los Angelesben, és 4 meccs után továbbra sem kapott gólt. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszázs tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bírzsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A búza aratása végéhez közeledik Szerbiában. A termés mennyisége és minősége kedvező, a gazdák azonban elégedetlenek az alacsony, kilogrammonként 19-20 dináros felvásárlási árral. A Vajdasági Szövetkezeti Szövetség szerint ez jóval a termelési költségek alatt van, ezért állami beavatkozást sürget. A szakértők szerint az eső jelenleg inkább rontja a búza minőségét, míg a kukoricának kedvez, ugyanakkor a hőség a kukoricatermést is veszélyeztetheti. A szerb kormány elfogadta a 2026-27-es tanévre vonatkozó államilag finanszírozott elsőéves felvételi keretszámokat a szerb köztársaság által alapított felsőoktatási intézményekben, közölte az Oktatási Minisztérium. Az állami költségvetésből finanszírozott alapfokú szakirányú, alapképzési és osztatlan egyetemi képzések első évfolyamára összesen 17.493 hallgató nyerhet felvételt. Megkezdődött az új dizájnú szerb útlevelek kiadása. A legszembetűnőbb változás, hogy az útlevél borítója burgundi-vörös színű lett, rajta pedig az állami címer látható, közölte az RTS. Emellett az útlevél minden 32 oldala eltérő grafikát kapott. Az új útlevéllel, akárcsak a régivel, 133 országba lehet vízummentesen utazni. A dokumentum a Henley útlevél indexén a 30. helyen szerepel. Az euró bevezetéséhez szükséges 4 kritérium egyikét sem teljesíti jelenleg a magyar gazdaság. Erre figyelmeztet az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank idei jelentése. Az értékelések alapján a vizsgált uniós tagállamok közül Svédország és Csehország áll a legközelebb a kritériumok teljesítéséhez. Az amerikai válogatott több mint fél órát emberhátrányban futballozva is 2-0-ra legyőzte a bosnyák csapatot, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásért rendezett San Franciscói mérkőzésén. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat csütörtökön, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásáért rendezett mérkőzésen Torontóban. A spanyol válogatott Ausztriát legyőzve bejutott a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjébe. Spanyolország 3-0-ra nyert a csütörtöki mérkőzésen Los Angelesben, és 4 meccs után továbbra sem kapott gólt. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprelactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A búza aratása végéhez közeledik Szerbiában, a termés mennyisége és minősége kedvező, a gazdák azonban elégedetlenek az alacsony, kilogrammonként 19-20 dináros felvásárlási árral. A Vajdasági Szövetkezeti Szövetség szerint ez jóval a termelési költségek alatt van, ezért állami beavatkozást sürget. A szakértők szerint az eső jelenleg inkább rontja a búza minőségét, míg a kukoricának kedvez, ugyanakkor a hőség a kukoricatermést is veszélyeztetheti. A szerb kormány elfogadta a 2026-27-es tanévre vonatkozó államilag finanszírozott elsőéves felvételi keretszámokat a szerb köztársaság által alapított felsőoktatási intézményekben, közölte az Oktatási Minisztérium. Az állami költségvetésből finanszírozott alapfokú szakirányú, alapképzési és osztatlan egyetemi képzések első évfolyamára összesen 17.493 hallgató nyerhet felvételt. Megkezdődött az új dizájnú szerb útlevelek kiadása. A legszembetűnőbb változás, hogy az útlevél borítója burgundi-vörös színű lett, rajta pedig az állami címer látható, közölte az RTS. Emellett az útlevél minden 32 oldala eltérő grafikát kapott. Az új útlevéllel, akárcsak a régivel, 133 országba lehet vízummentesen utazni. A dokumentum a Henley útlevél indexén a 30. helyen szerepel. Az euró bevezetéséhez szükséges négy kritérium egyikét sem teljesíti jelenleg a magyar gazdaság. Erre figyelmeztet az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank idei jelentése. Az értékelések alapján a vizsgált uniós tagállamok közül Svédország és Csehország áll a legközelebb a kritériumok teljesítéséhez. Az amerikai válogatott több mint fél órát emberhátrányban futballozva is 2-0-ra legyőzte a bosnyák csapatot, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásért rendezett San Franciscói mérkőzésén. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat csütörtökön, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásáért rendezett mérkőzésen Torontóban. A spanyol válogatott Ausztriát legyőzve bejutott a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjébe. Spanyolország 3-0-ra nyert a csütörtöki mérkőzésen Los Angelesben, és 4 meccs után továbbra sem kapott gólt. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Az NK Automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon Adán a Vadvirág hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest vármegyei kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bírzsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek +36 70 613 20 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs.gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

0: Mi van ma ember? 20 perc várakrat, készom ma hajad?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni ki, érted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá! Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk!

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A búza aratása végéhez közeledik Szerbiában, a termés mennyisége és minősége kedvező, a gazdák azonban elégedetlenek az alacsony, kilogrammonként 19-20 dináros felvásárlási árral. A Vajdasági Szövetkezeti Szövetség szerint ez jóval a termelési költségek alatt van, ezért állami beavatkozást sürget. A szakértők szerint az eső jelenleg inkább rontja a búza minőségét, míg a kukoricának kedvez, ugyanakkor a hőség a kukoricatermést is veszélyeztetheti. A szerb kormány elfogadta a 2026-27-es tanévre vonatkozó államilag finanszírozott elsőéves felvételi keretszámokat a szerb köztársaság által alapított felsőoktatási intézményekben, közölte az Oktatási Minisztérium. Az állami költségvetésből finanszírozott alapfokú szakirányú, alapképzési és osztatlan egyetemi képzések első évfolyamára összesen 17.493 hallgató nyerhet felvételt. Megkezdődött az új dizájnú szerb útlevelek kiadása. A legszembetűnőbb változás, hogy az útlevél borítója burgundi-vörös színű lett, rajta pedig az állami címer látható, közölte az RTS. Emellett az útlevél minden 32 oldala eltérő grafikát kapott. Az új útlevéllel, akár csak a régivel, 133 országba lehet vízummentesen utazni. A dokumentum a Henley útlevél indexén a 30. helyen szerepel. Az euró bevezetéséhez szükséges négy kritérium egyikét sem teljesíti jelenleg a magyar gazdaság. Erre figyelmeztet az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank idei jelentése. Az értékelések alapján a vizsgált uniós tagállamok közül Svédország és Csehország áll a legközelebb a kritériumok teljesítéséhez. Az amerikai válogatott több mint fél órát emberhátrányban futballozva is 2-0-ra legyőzte a bosnyák csapatot, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásért rendezett San Franciscói mérkőzésén. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat csütörtökön, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásáért rendezett mérkőzésen Torontóban. A spanyol válogatott Ausztriát legyőzve bejutott a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjébe. Spanyolország 3-0-ra nyert a csütörtöki mérkőzésen Los Angelesben, és 4 meccs után továbbra sem kapott gólt. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden életről szóval a mélybe amúgy
0: a legjobb zenék.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A búza aratása végéhez közeledik Szerbiában. A termés mennyisége és minősége kedvező, a gazdák azonban elégedetlenek az alacsony, kilogrammonként 19-20 dináros felvásárlási árral. A Vajdasági Szövetkezeti Szövetség szerint ez jóval a termelési költségek alatt van, ezért állami beavatkozást sürget. A szakértők szerint az eső jelenleg inkább rontja a búza minőségét, míg a kukoricának kedvez, ugyanakkor a hőség a kukoricatermést is veszélyeztetheti. A szerb kormány elfogadta a 2026-27-es tanévre vonatkozó államilag finanszírozott elsőéves felvételi keretszámokat a szerb köztársaság által alapított felsőoktatási intézményekben, közölte az Oktatási Minisztérium. Az állami költségvetésből finanszírozott alapfokú szakirányú, alapképzési és osztatlan egyetemi képzések első évfolyamára összesen 17.493 hallgató nyerhet felvételt. Megkezdődött az új dizájnú szerb útlevelek kiadása. A legszembetűnőbb változás, hogy az útlevél borítója burgundi-vörös színű lett, rajta pedig az állami címer látható, közölte az RTS. Emellett az útlevél minden 32 oldala eltérő grafikát kapott. Az új útlevéllel, akárcsak a régivel, 133 országba lehet vízummentesen utazni. A dokumentum a Henley útlevél indexén a 30. helyen szerepel. Az euró bevezetéséhez szükséges 4 kritérium egyikét sem teljesíti jelenleg a magyar gazdaság. Erre figyelmeztet az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank idei jelentése. Az értékelések alapján a vizsgált uniós tagállamok közül Svédország és Csehország áll a legközelebb a kritériumok teljesítéséhez. Az amerikai válogatott több mint fél órát emberhátrányban futballozva is 2-0-ra legyőzte a bosnyák csapatot a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásért rendezett San Franciscói mérkőzésén. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat csütörtökön a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásáért rendezett mérkőzésen Torontóban. A spanyol válogatott Ausztriát legyőzve bejutott a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjébe. Spanyolország 3-0-ra nyert a csütörtöki mérkőzésen Los Angelesben, és 4 meccs után továbbra sem kapott gólt. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Az NK automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: a pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A búza aratása végéhez közeledik Szerbiában. A termés mennyisége és minősége kedvező, a gazdák azonban elégedetlenek az alacsony, kilogrammonként 19-20 dináros felvásárlási árral. A Vajdasági Szövetkezeti Szövetség szerint ez jóval a termelési költségek alatt van, ezért állami beavatkozást sürget. A szakértők szerint az eső jelenleg inkább rontja a búza minőségét, míg a kukoricának kedvez, ugyanakkor a hőség a kukoricatermést is veszélyeztetheti. A szerb kormány elfogadta a 2026-27-es tanévre vonatkozó államilag finanszírozott első éves felvételi keretszámokat a szerb köztársaság által alapított felsőoktatási intézményekben, közölte az Oktatási Minisztérium. Az állami költségvetésből finanszírozott alapfokú szakirányú, alapképzési és osztatlan egyetemi képzések első évfolyamára összesen 17.493 hallgató nyerhet felvételt. Megkezdődött az új dizájnú szerb útlevelek kiadása. A legszembetűnőbb változás, hogy az útlevél borítója burgundi-vörös színű lett, rajta pedig az állami címer látható, közölte az RTS. Emellett az útlevél minden 32 oldala eltérő grafikát kapott. Az új útlevéllel, akárcsak a régivel, 133 országba lehet vízummentesen utazni. A dokumentum a Henley útlevél indexén a 30. helyen szerepel. Az euró bevezetéséhez szükséges 4 kritérium egyikét sem teljesíti jelenleg a magyar gazdaság. Erre figyelmeztet az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank idei jelentése. Az értékelések alapján a vizsgált uniós tagállamok közül Svédország és Csehország áll a legközelebb a kritériumok teljesítéséhez. Az amerikai válogatott több mint fél órát emberhátrányban futballozva is 2-0-ra legyőzte a bosnyák csapatot, a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásért rendezett San Franciscó-i mérkőzésén. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat csütörtökön, a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásáért rendezett mérkőzésen Torontóban. A spanyol válogatott Ausztriát legyőzve bejutott a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjébe. Spanyolország 3-0-ra nyert a csütörtöki mérkőzésen Los Angelesben, és 4 meccs után továbbra sem kapott gólt. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.
2: Hello, this is Radio G. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller? Yeah.

a sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyomok az ajkamon, te itt maradtál, dob hátra. Nem fértünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lelkem, ami

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodukt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, 'cause you made me that much stronger.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A rovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig. Mondok megint.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A búza aratása végéhez közeledik Szerbiában. A termés mennyisége és minősége kedvező, a gazdák azonban elégedetlenek az alacsony, kilogrammonként 19-20 dináros felvásárlási árral. A Vajdasági Szövetkezeti Szövetség szerint ez jóval a termelési költségek alatt van, ezért állami beavatkozást sürget. A szakértők szerint az eső jelenleg inkább rontja a búza minőségét, míg a kukoricának kedvez, ugyanakkor a hőség a kukoricatermést is veszélyeztetheti. A szerb kormány elfogadta a 2026-27-es tanévre vonatkozó államilag finanszírozott elsőéves felvételi keretszámokat a szerb köztársaság által alapított felsőoktatási intézményekben, közölte az Oktatási Minisztérium. Az állami költségvetésből finanszírozott alapfokú szakirányú, alapképzési és osztatlan egyetemi képzések első évfolyamára összesen 17.493 hallgató nyerhet felvételt. Megkezdődött az új dizájnú szerb útlevelek kiadása. A legszembetűnőbb változás, hogy az útlevél borítója burgundi-vörös színű lett, rajta pedig az állami címer látható, közölte az RTS. Emellett az útlevél mind a 32 oldala eltérő grafikát kapott. Az új útlevéllel, akár csak a régivel, 133 országba lehet vízummentesen utazni. A dokumentum a Henley útlevél indexén a 30. helyen szerepel. Az euró bevezetéséhez szükséges négy kritérium egyikét sem teljesíti jelenleg a magyar gazdaság. Erre figyelmeztet az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank idei jelentése. Az értékelések alapján a vizsgált uniós tagállamok közül Svédország és Csehország áll a legközelebb a kritériumok teljesítéséhez. Az amerikai válogatott több mint fél órát emberhátrányban futballozva is 2-0-ra legyőzte a bosnyák csapatot, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásért rendezett San Franciscói mérkőzésén. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat csütörtökön, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásáért rendezett mérkőzésen Torontóban. A spanyol válogatott Ausztriát legyőzve bejutott a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjébe. Spanyolország 3-0-ra nyert a csütörtöki mérkőzésen Los Angelesben, és 4 meccs után továbbra sem kapott gólt. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmassage.gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

az NK Automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A búza aratása végéhez közeledik Szerbiában. A termés mennyisége és minősége kedvező, a gazdák azonban elégedetlenek az alacsony, kilogrammonként 19-20 dináros felvásárlási árral. A Vajdasági Szövetkezeti Szövetség szerint ez jóval a termelési költségek alatt van, ezért állami beavatkozást sürget. A szakértők szerint az eső jelenleg inkább rontja a búza minőségét, míg a kukoricának kedvez, ugyanakkor a hőség a kukoricatermést is veszélyeztetheti. A szerb kormány elfogadta a 2026-27-es tanévre vonatkozó államilag finanszírozott elsőéves felvételi keretszámokat a szerb köztársaság által alapított felsőoktatási intézményekben, közölte az Oktatási Minisztérium. Az állami költségvetésből finanszírozott alapfokú szakirányú, alapképzési és osztatlan egyetemi képzések első évfolyamára összesen 17.493 hallgató nyerhet felvételt. Megkezdődött az új dizájnú szerb útlevelek kiadása. A legszembetűnőbb változás, hogy az útlevél borítója burgundi-vörös színű lett, rajta pedig az állami címer látható, közölte az RTS. Emellett az útlevél mind a 32 oldala eltérő grafikát kapott. Az új útlevéllel, akárcsak a régivel, 133 országba lehet vízummentesen utazni. A dokumentum a Henley útlevél indexén a 30. helyen szerepel. Az euró bevezetéséhez szükséges 4 kritérium egyikét sem teljesíti jelenleg a magyar gazdaság. Erre figyelmeztet az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank idei jelentése. Az értékelések alapján a vizsgált uniós tagállamok közül Svédország és Csehország áll a legközelebb a kritériumok teljesítéséhez. Az amerikai válogatott több mint fél órát emberhátrányban futballozva is 2-0-ra legyőzte a bosnyák csapatot, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásért rendezett San Franciscói mérkőzésén. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat csütörtökön, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásáért rendezett mérkőzésen Torontóban. A spanyol válogatott Ausztriát legyőzve bejutott a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjébe. Spanyolország 3-0-ra nyert a csütörtöki mérkőzésen Los Angelesben, és 4 meccs után továbbra sem kapott gólt. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

az NK automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. But I don't understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do. But that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

107,7 tized megahertz. For a better day.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A búza aratása végéhez közeledik Szerbiában. A termés mennyisége és minősége kedvező, a gazdák azonban elégedetlenek az alacsony, kilogrammonként 19-20 dináros felvásárlási árral. A Vajdasági Szövetkezeti Szövetség szerint ez jóval a termelési költségek alatt van, ezért állami beavatkozást sürget. A szakértők szerint az eső jelenleg inkább rontja a búza minőségét, míg a kukoricának kedvez, ugyanakkor a hőség a kukoricatermést is veszélyeztetheti. A szerb kormány elfogadta a 2026-27-es tanévre vonatkozó államilag finanszírozott elsőéves felvételi keretszámokat a szerb köztársaság által alapított felsőoktatási intézményekben, közölte az Oktatási Minisztérium. Az állami költségvetésből finanszírozott alapfokú szakirányú, alapképzési és osztatlan egyetemi képzések első évfolyamára összesen 17.493 hallgató nyerhet felvételt. Megkezdődött az új dizájnú szerb útlevelek kiadása. A legszembetűnőbb változás, hogy az útlevél borítója burgundi-vörös színű lett, rajta pedig az állami címer látható, közölte az RTS. Emellett az útlevél minden 32 oldala eltérő grafikát kapott. Az új útlevéllel, akárcsak a régivel, 133 országba lehet vízummentesen utazni. A dokumentum a Henley útlevél indexén a 30. helyen szerepel. Az euró bevezetéséhez szükséges 4 kritérium egyikét sem teljesíti jelenleg a magyar gazdaság. Erre figyelmeztet az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank idei jelentése. Az értékelések alapján a vizsgált uniós tagállamok közül Svédország és Csehország áll a legközelebb a kritériumok teljesítéséhez. Az amerikai válogatott több mint fél órát emberhátrányban futballozva is 2-0-ra legyőzte a bosnyák csapatot, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásért rendezett San Franciscói mérkőzésén. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat csütörtökön, a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásáért rendezett mérkőzésen Torontóban. A spanyol válogatott Ausztriát legyőzve bejutott a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjébe. Spanyolország 3-0-ra nyert a csütörtöki mérkőzésen Los Angelesben, és 4 meccs után továbbra sem kapott gólt. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 32, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet!

0: Reklámok következnek.
1: Set.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021-809-207. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Hey, oh,
1: let's go! Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Radio Ada
1: 107,7.
0: Najveći muzički hitovi za vas.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: 107.7 FM. The best music non-stop.
1: Radio Ada, uvek uz vas.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.